bránu, lebo ju rozbijem. Montáne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem.